És tudjuk, hogy a pillanatban szárvas hiba, akkor kiszor szólt a dikszorja, hogy rosszul tartunk, hátsuk szorja, és állalékos így, hogy szörvát így. Hátsuk szorja, és állalékos így, hogy szörvát így. Hátsuk szorja, és állalékos így, hogy szörvát így. Hátsuk így, hogy szörvát így.

0: theater para cantar en la zona sombra la madre dice está no que soy tu amigo de ese salón de batería si hay un costado como se le da un
1: Fíjate, hogy szívos a Bikiko Borokon, a Sötét Biaszat Botikó, mi válkozás költik szavar, Adam, a Magyar Adam programán, azt itt ott Krisztus Sötét Bantapja, és látom a helyszólva, hogy játék a Rabban Csáinc, Mellett Csáinc, Imanitit, Education, Angla, Csakban a Tarnakoli. Angla, biztos szállam, Dobšího odvody se všem dará a trepan. Tento dík bolty kvávarná dávání prokázal to na komity mají prysuťa. Zvonil jsem to na vidět, kompíčer, na hodin ministra. A tedy ten kvávarná dára protivá pašmutu to dá třeba tady kvás. Vyběd unnají způsobníky vlastní kvěkla morva odkýsta na ty zahásen zvěrny se hod. Zvonil jsem to na hod. Zvonil jsem to na hod. Zvonil jsem to na hod.